90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Német Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Gerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elfogták a szolnoki Szabadstrandon próbálkozó bicikli tolvajt. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Pisztrán konzerv lett az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket és a váltani vágyókat Szolnokon az Abba Novák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toborzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a munkavilágának legújabb trendjeit és a jövőbeli fejlődési irányokat. A program alkalmat teremt a közvetlen kapcsolatépítésre a munkakeresők és a munkaadók között. A szervezők célja, hogy minél többen találjanak megfelelő munkát a vármegyében. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gárdájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. A pontvadászat folytatódik, a Szolnok jelenleg a harmadik helyen áll, míg a Tiszafüred az utolsó előtti helyről küzdhet tovább. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megtalálják. Terhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: Sürgős vízvédelmi beavatkozásokat végzett el a Zagyván a vízügyi igazgatóság, hogy megmentse a folyó halállományát a rendkívüli szárazság idején. Tájékoztatásuk szerint a szélsőséges vízhiány miatt a vízfolyás középső és alsó szakaszán veszélyesen lecsökkent a víz-oxigén tartalma, ami súlyos veszélyt jelent a halakra. A vízminőség javítása és a vízi élővilág megóvására speciális terelőfalakat helyeztek ki a vízbe két helyszínen. Ezekkel a műszaki eszközökkel a túlságosan elszaporodott vízi növények, köztük a békalencse és a rucaöröm feltartóztatását és visszaszorítását végzik a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a kritikus folyószakaszokon különleges apró buborékos és szivattyús levegőztető berendezéseket is munkába állítottak az oxigén hiányos állapot gyors csökkentésére. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó ökológiai állapotát, és minden szükséges intézkedést megtesznek a vízi élőlények védelmében. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. A bicikli tulajdonosa ekkor még nem is tudta, hogy ellopták a járművét. Amikor a rendőrségen megtette a bejelentést, kiderült, hogy a kerékpárja már megvan. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, számolt róla hivatalos oldalán a rendőrség. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról. Arról is, akármilyen kis termés is van.
1: Órákig küzdöttek a lángokkal és a hőséggel a tűzoltók Tiszatenyőnél, ahol csaknem 2-3 kilométer hosszan, mintegy 5 hektáron égett a gaz, az avar és a tarló. A rendkívüli forróságban a tűz különösen gyorsan terjedt a teljesen kiszáradt növényzetben. A helyszínen a szolnoki és a kiskunfélegyházi hivatásos egységek közösen láttak munkához, miközben az életjelmentő csoport önkéntesei egy repülőgép éppel is segítették az oltást. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségriasztás idején kiemelten fontos az óvatosság. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk, ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, hétfőn, Isten éltesse a névnapos lőrinceket, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, ATV Let You Go, nem sokára az Enigma és a The Rasmus is jön, hívható SMS Viber 20-as 55-55-155.
0: Best

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az új hét első napján, augusztus 10. Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye. Úgyhogy ma még gyorsan együnk dinnyét, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét közepén, újabb száraz hidegfront mérsékli majd 5-6 fokkal a levegőt, addig viszont ma és holnap még átléphetjük a 35 fokot. Részletes időjárás jelentés hamarosan, mindjárt 6:30. Jó reggelt, Iblárokkal készülök a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Állásbőrzét rendez a kormányhivatal Szolnokon. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Kiadványokkal segítik az online áldozatokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket is a váltani vágyókat Szolnokon az Aba Novák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toporzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gárdájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk. Ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Forró idővel indul a hét, aztán szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget. Ma és holnap újra több felé meghaladjuk a 35 fokot, aztán a hét közepén 5-6 fokos felfrissülés érkezik. Talán ha nem lett volna a hőkupola, akkor azt mondanánk, hogy embertelen hőség lesz ma és holnap, de így viszont sokat szelidült a hőkupolához képest ez a 34-35 fok. Megy tovább a Deja Vu vonat a Deja Vu-vel. I can't stop a besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 7 után pedig generációk találkoznak. New Level Empire, Groove House. És itt lesz DJ Tonka is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangs.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Beavatkozások a Zagyván a halak védelmében. Elfogták a szolnoki Szabadstrandon próbálkozó biciklitolvajt. Pisztrán konzerv lett az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Sürgős vízvédelmi beavatkozásokat végzett el a Zagyván a vízügyi igazgatóság, hogy megmentse a folyó halállományát a rendkívüli szárazság idején. Tájékoztatásuk szerint a szélsőséges vízhiány miatt a vízfolyás középső és alsó szakaszán veszélyesen lecsökkent a víz oxigén tartalma, ami súlyos veszélyt jelent a halakra. A vízminőség javítása és a vízi élővilág megóvására speciális terelőfalakat helyeztek ki a vízbe két helyszínen. Ezekkel a műszaki eszközökkel a túlságosan elszaporodott vízi növények, köztük a békalencse és a ruccaöröm feltartóztatását és visszaszorítását végzik a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a kritikus folyószakaszokon különleges apró buborékos és szivattyús levegőztető berendezéseket is munkába állítottak az oxigén hiányos állapot gyors csökkentésére. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó ökológiai állapotát, és minden szükséges intézkedést megtesznek a vízi élőlények védelmében. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk, ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt az év 222. napján, augusztus 10, Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye, úgyhogy gyorsan vegyünk dinnyét. Jók, sőt a legjobbak viszont a zenék, amelyekkel készültem a 90-es és 2000-es évekből. Zenél ebben az órában a Brand New Heavies, nem sokára Rúzsa Magdi énekel, most pedig az Outkast jön a The Way You Move-val.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 10-én, pontosan 40 éve a mai napon rendeztek először Forma 1-es futamot a Hungaroringen, illetve 1841-ben Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Sokan meteoritokra gyanakodtak, az igazság viszont az volt, hogy a talajban lévő apró köveket egy forgószél felkapta, felhordta a magasabb régiókba, majd amikor a vihar ereje lankadni kezdett, a kövek visszahullottak, záporoztak a talajra. További érdekességek augusztus 10-éről. Egy picit később addig szólnak a legjobb zenék, most Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling a Best of.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, ha legjobb zenék a hét eleje, még 35-36 fokokat hoz, a hét közepén pedig egy újabb száraz hideg front mérsékli 5-6 fokkal a levegőt, részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán indítom Britney Spears dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Azonnali hatállyal megszüntették az éjszakai fürdőzést a Tiszatónál. A levegőből segített a szolnoki életjelmentő csoport. Nem lesz egyszerű dolga a szőlős gazdáknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megszüntették az éjszakai fürdőzés lehetőségét a Tiszató Sarudi strandján a látogatók súlyos szabályszegése miatt. Az üzemeltetők eredetileg a rendkívüli hőség miatt vezették be az esti nyitvatartást, hogy a vendégek a kellemesebb órákban is hűsölhessenek. Legutóbb azonban több mint 200 felnőtt és gyermek ment fel a vízi játszótérre a határozott tiltás ellenére, ráadásul védőfelszerelés és felügyelet nélkül. Írja az Új Néplap. A helyszínen szerencsére nem történt baleset, de a vezetőség nem akarta kockáztatni a látogatók testi épségét. Emiatt a közkedvelt vízparti létesítmény visszatért a korábbi üzemrendhez, így 7 órakor bezárja kapuit a vendégek előtt. A pihenni vágyóknak ezentúl a napközbeni nyitvatartási időben kell tervezniük a strandolást. Az üzemeltetők sajnálják, hogy a jószándékú kezdeményezés néhány felelőtlen ember miatt kellett leállítani. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. A bicikli tulajdonosa ekkor még nem is tudta, hogy ellopták a járművét. Amikor a rendőrségen megtette a bejelentést, kiderült, hogy a kerékpárja már megvan. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk, ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn, Lőrinc napja van. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 117 éve a mai napon megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. Mi lett volna, gondoljunk csak bele, mondjuk Jimi Hendrix-el vagy Mark Knopflerrel, ha nincs Leo Fender. 40 éve ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 1959. augusztus 10 megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Kétségbeesve keresem Susant, a Nagy kékség, a Bérgyilkos a szomszédom, vagy a Ponyvaregény. Ma 66 éves Antonio Banderas spanyol színész, többek között a Bérgyilkosok, a Zorro állarca vagy a Desperado sztárja. 1961-ben a mai napon született John Ferris, ausztrál dobos, az In Excess alapító tagja. 62 éve a mai napon született Nene Cherry, svéd énekesnő dalszerző. Legnagyobb slágere a Buffalo Stance és a Jusson Dorral közösen előadott Seven Seconds. A sort a 97-es születésű amerikai reality sztár és modell Kylie Jenner zárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors közlekedési info Tibitől, azt írja: M0 Gyálnál M5 felé brutál dugó baleset miatt a másik oldalon meg bámészkodnak. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide jött. Rögtön 8 óra, érkeznek a friss hírek, a következő fél órában pedig itt lesz majd Michael Bublé. És Zséda is.
2: Szeretem a lélegzetet, lendületét.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Állásbőrzét rendez a kormányhivatal Szolnokon. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Kiadványokkal segítik az online áldozatokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket is a váltani vágyókat Szolnokon az Abba Novák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toporzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gárdájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk. Ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezeket föl, kinek a kedvenc napja a hétfő? Nem látok egyet, csak ott egyet, igen, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, címmel ő indítja ezt az órát, 6 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, tehát hétfőn, sok boldogságot a lőrinceknek és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók autópályáinkról. Felborult egy kamion az M1-esen Hegyesalon felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, a határ felé már több mint 5 kilométeres a dugó. És sokkal nagyobb az M0-áson az M5-ös felé Gyálnál, szintén baleset az oka, a másik oldalon pedig a bámészkodók miatt lassul le a pálya és akadozik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Úgy tűnik a sztároknak bejön a hét. Fő az óra elején Eros Ramazzotti énekelte a Kedvenc napom című slágerét, most pedig jön az It's a Beautiful Day-jel Michael Bublé a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem arról volt szó, hogy vége, hogy hidegfront és lehűlés. Hát ehhez képest forró idővel indul a hét, majd szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget 5-6 fokkal. Addig viszont ma és holnap még 34-35 fok is lehet. Valahol tehát újabb adag meleget konzerváltak, és most ez a konzerv kinyílt. Kent Heat címmel a Jamiroquai dala is itt lesz a friss hírek után. Mindjárt 8:30. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Beavatkozások a Zagyván a halak védelmében. Elfogták a szolnoki Szabadstrandon próbálkozó biciklitolvajt. Pisztrán konzerv lett az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Sürgős vízvédelmi beavatkozásokat végzett el a Zagyván a vízügyi igazgatóság, hogy megmentse a folyó halállományát a rendkívüli szárazság idején. Tájékoztatásuk szerint a szélsőséges vízhiány miatt a vízfolyás középső és alsó szakaszán veszélyesen lecsökkent a víz oxigén tartalma, ami súlyos veszélyt jelent a halakra. A vízminőség javítása és a vízi élővilág megóvására speciális terelőfalakat helyeztek ki a vízbe két helyszínen. Ezekkel a műszaki eszközökkel a túlságosan elszaporodott vízinövények, köztük a békalencse és a ruccaöröm feltartóztatását és visszaszorítását végzik a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a kritikus folyószakaszokon különleges apró buborékos és szivattyús levegőztető berendezéseket is munkába állítottak az oxigén hiányos állapot gyors csökkentésére. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó ökológiai állapotát, és minden szükséges intézkedést megtesznek a vízi élőlények védelmében. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk. Ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét ma, és holnap még 35 fok körüli maximumra. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. Szerdán jön egy száraz hidegfront, ami mérsékli majd 5-6 fokkal a kánikulát. Vannak ezek a száraz hidegfrontok, mint amilyen az előző is volt. Volt, ahol persze esett az eső, de nálunk például a

főváros nyugati agglomerációjában nem. És a szerdai is ilyen lesz, száraz hideg front, szóval kánikulává szelidült a forróság, így indul az új hét. És persze a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Simply Red, In There A Lot Of Love, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most már két baleset is nehezíti a haladást az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi Gyálnál, az újabb pedig Sziget-Szent Miklósnál. Jó utat, rögtön 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán All Summer Long címmel többek között Kid Rock slágere. És hozom a jazz meg azt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Azonnali hatállyal megszüntették az éjszakai fürdőzést a Tiszatónál. A levegőből segített a szolnoki életjelmentő csoport. Nem lesz egyszerű dolga a szőlős gazdáknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megszüntették az éjszakai fürdőzés lehetőségét a Tiszató Sarudi strandján a látogatók súlyos szabályszegése miatt. Az üzemeltetők eredetileg a rendkívüli hőség miatt vezették be az esti nyitvatartást, hogy a vendégek a kellemesebb órákban is hűsölhessenek. Legutóbb azonban több mint 200 felnőtt és gyermek ment fel a vízi játszótérre a határozott tiltás ellenére, ráadásul védőfelszerelés és felügyelet nélkül. Írja az Új Néplap. A helyszínen szerencsére nem történt baleset, de a vezetőség nem akarta kockáztatni a látogatók testi épségét. Emiatt a közkedvelt vízparti létesítmény visszatért a korábbi üzemrendhez, így 7 órakor bezárja kapuit a vendégek előtt. A pihenni vágyóknak ezentúl a napközbeni nyitvatartási időben kell tervezniük a strandolást. Az üzemeltetők sajnálják, hogy a jószándékú kezdeményezés néhány felelőtlen ember miatt kellett leállítani. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. A bicikli tulajdonosa ekkor még nem is tudta, hogy ellopták a járművét. Amikor a rendőrségen megtette a bejelentést, kiderült, hogy a kerékpárja már megvan. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk. Ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy a hírek előtt is mondtam, összesen több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, balesetek miatt Gyálnál és Szigetszentmiklósnál, és ugyanekkor a szakaszon kell torlódásra készülnie annak, aki a határ felé tart az M1-esen. Felborult egy kamion Mosonmagyaróvárnál. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 9, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Baracskánál. 4-5 kilométeres ott a torlódás. Egy kicsivel nagyobb az M0-áson az M1-es felé, a Dunaharasztinál nemrég történt baleset miatt. És továbbra is 10 kilométeren haraszol a pálya az M1-esen Hegyeshalom felé, egy korábban Mosonmagyaróvárnál felborult kamion miatt. Jó utat, a közlekedési infóga 0620 55 55 155-re jönnek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Úristen, micsoda hang! Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston énekelt, aki bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Az énekesnő ezzel olyan legendákhoz csatlakozott a Barbie Signature sorozatban, mint David Bowie, Diana Ross vagy Tina Turner. Ez pedig már Bob Marley dala, Jammin' MC Light-tal a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét, 34-35 fokok ma is, holnap is szerdán száraz hidegfront enyhíti 5-6 fokkal a kánikulát. Jön a Honey Beast, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ért egy újabb óra, és véget ér lassan a hétfő reggel. Délelőtt is szólnak viszont a legjobb zenék, például az Alice DJ-től. Vagy a Hooligans-től. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Állásbőrzét rendez a kormányhivatal Szolnokon. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Kiadványokkal segítik az online áldozatokat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket is a váltani vágyókat Szolnokon az Abba Novák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toporzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gárdájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk. Ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első Stephanie Germanottától, művész nevén Lady Gagától, aki csoda gyereknek számított, 4 évesen már zongorázott. Egyébként mielőtt saját karrierét elindította volna, olyan előadóknak írt dalokat, mint a Pussycat Dolls, Britney Spears, a New Kids on the Block, vagy Jennifer Lopez. 5 perc elmúlt 10, hello! Maxim Levente vagyok.
2: Best

These sounds fall into my mind. Ezek a hangok jutnak eszembe, de Stephen a legjobb zenék. Legalábbis a 90-es és 2000-es évekből. Kenny Dope és a Bucketheads közöse indult el The Bob, These sounds fall into my mind címmel. Ha pedig hétfő, akkor az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei forognak a Night Shiftben 6-tól a házigazdától, White Boytól, itt a Besten, 7-től pedig a lemezjátszók mögött, Lauer Christian.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indult több helyen a hét. Az M1-esen még a reggeli órákban Mosonmagyaróvárnál a Hegyeshalomfelé vezető oldalon felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, továbbra is 7-8 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják, a 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, és lassabb az M7-es is a Balaton felé Martonvásár és a Velencei tó között, ahol a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor... Kinek milyen emlékei maradtak meg a 90-es és 2000-es évekből, legyenek bármilyenek is, a korszak zenéi biztosan felszínre hozzák majd a következő órában is, akár csak Akon dala a Locked Up. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medve támadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turócz-Szentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagyturányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megasztáros, X-faktoros stílusban. Aki biztosan itt lesz velünk ebben az órában, az nem más, mint Kylie Minogue! De rajta kívül énekel Rúzsa Magdi, jön a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hozom Segít, de csak Krisztina Aguilera után. In No Other Man, 4 perc múlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Mark Morrisonnal megyünk tovább, aki hazájában, Angliában vezette annó 96-ban ezzel a dallal a slágerlistát, míg a Billboardon a második helyig jutott. Egyébként ő az első és egyetlen európai előadója a legendás amerikai hip-hop kiadónak, a Death Row Recordsnak, Dr. Dre és Snoop Dogg kiadójának.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is brutális dugó van az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol még reggel Mosonmagyaróvárnál felborult egy kamion, csak a leállósáv járható, 10-12 kilométeres a torlódás. Érdemes az 1-es főúton kerülni, azt hiszem egyértelmű. Lébénynél még lehajthat, aki szeretne. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton irányába Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódnak az autók, ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között az aktuális munkaterületnél a leállósávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is átveszi a stafétát Majoros Rita. Jönnek a legfrissebb hírek augusztus 10 hétfő. Ma és holnap még kánikula 35 fok körüli maximumokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Szerdán jön egy száraz hideg front és kb. 5-6 fokkal hűti majd a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Aztán Rita, Alexandra Burke és Florida közösét indítja majd a Bad Boys. Jó étvágyat az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi átfából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Erdőtűz tombol Andalúziában, 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók 2 aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200.000 hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délután, szuper hétfőt kívánok mindenkinek, és könnyű akadályokat a hétre. Majoros Rita vagyok, Levinek jó pihenést kívánok, átveszem a stafétát, és a következő 6 órában velem tölthetik az idejüket. Hát remélem, hogy ez jó hír, az még talán jó, hogy a Coldplay is érkezik hamarosan, Alexandra Burke pedig már nyitja is az órát, jön a Bad Boys Floridával.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakult a hétvége? Remélem, hogy jól érezték magukat, és ki tudták magukat pihenni, ki tudtak egy kicsit kapcsolódni. Én tegnap egy barátnős szülinapon voltam, egy ilyen kis hajókiránduláson, fergeteges volt, pont így a félig naplementében. Hát nagyon-nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy ez egy kicsit így már megalapozta a hétfőmet is. Remélem, hogy önöknél is jó hangulatban telt az elmúlt két nap, és hogy itt vannak velem egész délután, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek egy picit kevésbé volt jó a hétvége, akkor azért maradjon, ha valaki pedig tovább vinné a hétvégi lendületet, akkor azért mindenki megtalálja ma is a kedvencét. Én pedig igyekszem a legjobb zenéket hozni jó hangulatban, és akár munka mellé, útközben, vagy éppen csak úgy lazulásképp hallgatni. Mondjuk Rosella dalát, jön az Everybody's Free, itt lesz majd Mario Winans is, hozok napkérdését, jövök közlekedési információkkal, de előtte még Jennifer Lopez dalával If You Had My Love, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az utakon járnak, ma is számítok önökre, látnak valamit, tapasztalnak valamit az utakon. Köszönöm, ha megírják, hogy felhívnak. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Erős a forgalom az M7-esen, ezt írja Laci. Letenye felé méghozzá Érd és Székesfehérvár között torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között veszélyes fákat vágnak ki. 35-ös, 45-ös kilométerek között a munkaterületnél a leállósáv ilyenkor zárva van, úgyhogy alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, én itt számolok az önök üzeneteivel is. Ha bárki lát valamit az utakon, megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom énekelni ezt a dalt, ez volt Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Közben pedig elérkeztünk egy órához, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, pár percünk van még, utána pedig ne jó érkezik, és a Sexy Love. És jön majd a 4-es Street is, és az üzenet a távolból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, elindul majd az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállás a Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orjava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt, lassan 5 perccel megy tovább a hétfő, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok ebben az órában is. A legjobb zenéket kiválogattam össze, és kerestem ki a 90-es, 2000-es évekből, mint a Simply Red és a Sunrise például, vagy Ne jó és a Sexy Love. Utóbbival már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját. A közvetlen szomszédommal találkoztam a minap, és pont azt mondta, hogy nagyjából egy éve vagyunk szomszédok, hogy fú, hát bocs, hogyha a múltkor egy kicsit hangos volt, mert hogy áthívott pár haverját, és hogy ha esetleg egy kicsit hangosak voltak, akkor elnézést kér. De egyébként bevallom őszintén, egyáltalán nem hallottam az előző estéből semmit, lehet, hogy azért, mert fülesett zenét hallgattam, vagy szimplán észre sem vettem, de én tényleg nem vagyok az a szomszéd, aki az ilyesmikért szól. Nyilván, ha hajnali 4-kor is még ordítanának, akkor azért igen, de erről egyáltalán nem volt szó. És pont emiatt jutott eszembe az, hogy vajon milyen egy tökéletes szomszéd. Bár talán tökéletes szomszéd nincs, de milyen egy igazán jó szomszéd? Szól, hogyha valami van, vagy pont, hogy nem szól? Tudunk neki mondjuk kulcsot adni, hogy virágokat locsoljon? Ilyen egyáltalán létezik még manapság? Szóval mitől jó egy jó szomszéd? Ma délután erre vagyok kíváncsi, és jöhetnek a tapasztalatok, vélemények. 0620 55 55 155. Ha valaki jó szomszédnak tartja magát, én azt gondolom, azt is nyugodtan megírhatja. Én azt gondolom, hogy jó szomszéd vagyok, talán pont attól, mert közreműködő vagyok, szívesen segítek, ha arról van szó, nem is tudom akár felcipelni csomagokat az idősebbeknek, vagy nem vagyok túl hangos lakó sem, vagy legalábbis remélem, bár az alattam lakó szerintem néha azért a magas sarkúban járkálást nem annyira csípi, de talán ez a legnagyobb probléma. Szóval 0620 55 55 155, jöhetnek az üzenetek, és mellé pedig Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Itt a Best FM-en.
1: LA.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat. Azt kaptam az M5-ösről, hogy Szeged felé Őrkén térségében javítják a burkolatot az 53-as kilométernél, így csak egy sáv járható, és már több kilométeres a torlódás. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen, Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. 155-ös kilométernél a határ felé továbbra is csak a leálló sáv járható, úgyhogy így közel 10 kilométeres a torlódás ott. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, így ezen az oldalon úgy olyan 2 kilométeres araszolásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó, tehát mindenkinek is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, pár perc múlva délután 2 óra lesz már, úgyhogy tényleg nagyon pereg ez a hétfő. Menjünk is neki a következő órának. Whitney Houstonnal jön az I'm Every Woman. És itt lesz a Bombon is, és a hétvégi királylány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekordhamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Sanghajban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar, a hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ez a nap kérdése. Jöhetnek akár a saját tapasztalatok is a 0620-55-55-155-re, na meg a legjobb zenék. Úgyhogy Whitney Houston érkezik mindjárt, és az I'm Every Woman, de jön Eminem is Dido-val, most pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder. 2 óra múlt 5 perccel.
0: Best FM, a

0: és kegyetlen, mint halottját az itt
1: hagyom. Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy milyen a jó szomszéd, vagy mitől lesz valaki jó szomszéd? Már csak úgy záporoznak az üzenetek. Kati azt írja, a jó szomszéd szerintem az, aki figyel a másikra, de nem akar beleavatkozni az életébe. Ha kell, segít, ha pedig nem kell, akkor békén hagy. Szerintem ez egy tökéletes leírás. Írt Peti is, nálam az a jó szomszéd, akinek lehet kölcsön kér, akitől lehet kölcsön kérni egy kis cukrot, és nem úgy adja oda, mint hogyha a fél kamráját kértem volna el. Nagyon jó. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, sőt, kikerült egy poszt is a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy kis Red Hot Chili Peppers-t. Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Bestefem, a legjobb zenék, vigyázzon mindenki magára az utakon. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható, 20 kilométeres már a torlódás. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron-Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen, sőt nagyon hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, amit úgy nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elfogták a szolnoki Szabadstrandon próbálkozó bicikli tolvajt. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Pisztrán konzerv lett az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket és a váltani vágyókat Szolnokon az Abba Novák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toborzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a munkavilágának legújabb trendjeit és a jövőbeli fejlődési irányokat. A program alkalmat teremt a közvetlen kapcsolatépítésre a munkakeresők és a munkaadók között. A szervezők célja, hogy minél többen találjanak megfelelő munkát a vármegyében. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gátájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. A pontvadászat folytatódik, a Szolnok jelenleg a harmadik helyen áll, míg a Tiszafüred az utolsó előtti helyről küzdhet tovább. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják.
3: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
2: Sürgős vízvédelmi beavatkozásokat végzett el a Zagyván a vízügyi igazgatóság, hogy megmentse a folyó halállományát a rendkívüli szárazság idején. Tájékoztatásuk szerint a szélsőséges vízhiány miatt a vízfolyás középső és alsó szakaszán veszélyesen lecsökkent a víz oxigén tartalma, ami súlyos veszélyt jelent a halakra. A vízminőség javítása és a vízi élővilág megóvására speciális terelőfalakat helyeztek ki a vízbe 2 helyszínen. Ezekkel a műszaki eszközökkel a túlságosan elszaporodott vízi növények, köztük a békalencse és a rucaöröm feltartóztatását és visszaszorítását végzik a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a kritikus folyószakaszokon különleges apró buborékos és szivattyús levegőztető berendezéseket is munkába állítottak az oxigén hiányos állapot gyors csökkentésére. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó ökológiai állapotát, és minden szükséges intézkedést megtesznek a vízi élőlények védelmében. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. A bicikli tulajdonosa ekkor még nem is tudta, hogy ellopták a járművét. Amikor a rendőrségen megtette a bejelentést, kiderült, hogy a kerékpárja már megvan. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
4: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
2: Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
5: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról. Arról is, akármilyen kis termés is van.
2: Órákig küzdöttek a lángokkal és a hőséggel a tűzoltók Tiszatenyőnél, ahol csaknem 2-3 kilométer hosszan, mintegy 5 hektáron égett a gaz, az avar és a tarló. A rendkívüli forróságban a tűz különösen gyorsan terjedt a teljesen kiszáradt növényzetben. A helyszínen a szolnoki és a kiskunfélegyházi hivatásos egységek közösen láttak munkához, miközben az életjelmentő csoport önkéntesei egy repülőgép éppel is segítették az oltást. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségriasztás idején kiemelten fontos az óvatosság. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk, ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ma van a lustaság világnapja, de mi nem lustálkodhatunk, hogy erre a délutánra is összepakoltuk a legjobb zenei listát. Én Fodor Attila vagyok, és ezúttal a Dark Souls dalával folytatjuk. A dal eredetiét, illetve az alapját a Bonnie M szolgáltatta, a Barbara Streisanddal indulunk.
0: 102.4 Best FM.

Marad a nyári meleg, időnként kánikulával, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap akár 38 fok is lehet, csak elvétve lehetnek rövid záporok, nagyobb mennyiségű országos csapadék továbbra sem lehet, napközben napos, időnként felhős idő lesz, északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Szerdán alig zavarhatják meg felhők a napsütést, térségünkben megélénkülhet, erős lökésekkel társulhat majd az észak-keleti szél, a legmelegebb órákban 30 fok lehet. Csütörtökön is tartjuk a 30 fok körüli csúcsokat, ekkor is túlnyomóan napos idő lesz, csak vékony felhő lehet felettünk, csapadék sehol sem várható, ezen a napon sem. A hosszabb távú előrejelzések szerint a hétvégére visszatérhetnek a 36 fok körüli maximumok Szolnok környezetébe is, és a hosszabb távú előrejelzések szerint a jövő hét kedden, szerdán érkezhet először némi csapadék majd a térségbe is. A 90-es évek egyik legjobbja érkezik most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, akikért a zene szól. Emlékest az égi zenekar szolnoki tagjaiért csütörtökön a Volt Camping területén, 16 óra után fellép a Kék Virág trió, ezt követően a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milvlu, illetve a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Menninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Rigetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-től pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Parti Túra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal, augusztus 18-en kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén. Közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúdsport és Légtorna Stúdió. A Szent István napot Abony főterén ünneplik majd augusztus 19-én, 17 órától ott fölép Desperado és Timi, majd este 8 órakor kezdődik Charlie élő koncertje. Jászfényszarun augusztus 19-én, szerdán 20.30-tól fellép a Tankcsapda. Most Jennifer Hudson-dalát hallgatjuk majd a Spotlightot a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A 4-esen a 21-es kilométernél Becsésnél van útszűkület. Az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soronban útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32

0: M17-esen Tomoly Monostorra felé van útszűkület. Gyomaerdőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítésre kell számítani, Millér telep után csataszök felé a 32-24-esen. Emlékezetes dal a 90-es évekből, most Press Michelle-től, kettő szupersztár.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elfogták a szolnoki Szabadstrandon próbálkozó biciklitolvajt. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Pisztrán konzerv lett az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket is a váltani vágyókat Szolnokon az Abanovák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toborzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a munkavilágának legújabb trendjeit és a jövőbeli fejlődési irányokat. A program alkalmat teremt a közvetlen kapcsolatépítésre a munkakeresők és a munkaadók között. A szervezők célja, hogy minél többen találjanak megfelelő munkát a vármegyében. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gárdájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. A pontvadászat folytatódik, a Szolnok jelenleg a harmadik helyen áll, míg a Tiszafüred az utolsó előtti helyről küzdhet tovább. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: Sürgős vízvédelmi beavatkozásokat végzett el a Zagyván a vízügyi igazgatóság, hogy megmentse a folyó halállományát a rendkívüli szárazság idején. Tájékoztatásuk szerint a szélsőséges vízhiány miatt a vízfolyás középső és alsó szakaszán veszélyesen lecsökkent a víz oxigén tartalma, ami súlyos veszélyt jelent a halakra. A vízminőség javítása és a vízi élővilág megóvására speciális terelőfalakat helyeztek ki a vízbe 2 helyszínen. Ezekkel a műszaki eszközökkel a túlságosan elszaporodott vízi növények, köztük a békalencse és a ruccaöröm feltartóztatását és visszaszorítását végzik a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a kritikus folyószakaszokon különleges apró buborékos és szivattyús levegőztető berendezéseket is munkába állítottak az oxigén hiányos állapot gyors csökkentésére. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó ökológiai állapotát, és minden szükséges intézkedést megtesznek a vízi élőlények védelmében. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. A bicikli tulajdonosa ekkor még nem is tudta, hogy ellopták a járművét. Amikor a rendőrségen megtette a bejelentést, kiderült, hogy a kerékpárja már megvan. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordodöntött a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról. Arról is, akármilyen kis termés is van.
1: Órákig küzdöttek a lángokkal és a hőséggel a tűzoltók Tiszatenyőnél, ahol csaknem 2-3 kilométer hosszan, mintegy 5 hektáron égett a gaz, az avar és a tarló. A rendkívüli forróságban a tűz különösen gyorsan terjedt a teljesen kiszáradt növényzetben. A helyszínen a szolnoki és a kiskunfélegyházi hivatásos egységek közösen láttak munkához, miközben az életjelmentő csoport önkéntesei egy repülőgép is segítették az oltást. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségriasztás idején kiemelten fontos az óvatosság. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk. Ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: További kellemes délutánt kívánok, a stúdióban Fodor Attila. 2008-ban ilyenkor Katy Perry és az I Kiss the Girl áll az angol lista élén, de további 20 országban is lista vezető tudott lenni. Ekkor született John Ferris, az Inexis dobosa, most viszont nem ők, hanem Madonna és Justin Timberlake következik.
0: 102.4 Veszte

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Marad a nyári meleg, időnként kánikulával, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap akár 38 fok is lehet, csak elvétve lehetnek rövid záporok, nagyobb mennyiségű országos csapadék továbbra sem lehet, napközben napos, időnként felhős idő lesz, északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Szerdán alig zavarhatják meg felhők a napsütést, térségünkben megélénkülhet, erős lökésekkel társulhat majd az észak-keleti szél, a legmelegebb órákban 30 fok lehet. Csütörtökön is tartjuk a 30 fok körüli csúcsokat, ekkor is túlnyomóan napos idő lesz, csak vékony felhő lehet felettünk, csapadék sehol sem várható, ezen a napon sem. A hosszabb távú előrejelzések szerint a hétvégére visszatérhetnek a 36 fok körüli maximumok Szolnok környezetébe is, és a hosszabb távú előrejelzések szerint a jövő hét kedden, szerdán érkezhet először némi csapadék majd a térségbe is. A csapadékra várni kell, de a 90-es évek legjobbjaira nem, a Chris Cross és a

102.4 Best FM a legjobb zenék, akikért a zene szól. Emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért csütörtökön a Volt Camping területén, 16 óra után fellép a Kékvirág trió, ezt követően a Molnár Gitárband, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfglue, illetve a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Manninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Rigetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Parti Túra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal, augusztus 18-en kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén. Közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúdsport és Légtorna Stúdió. A Szent István napot Abony főterén ünneplik majd augusztus 19-én, 17 órától ott fölép Desperado és Timi, majd este 8 órakor kezdődik Charlie élő koncertje. Jászfényszarun augusztus 19-én, szerdán 20.30-tól fellép a Tankcsapda. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, most az Animal Cannibals jön.

102.4 Best FM a legjobb zenét. A 4-esen, a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszűkület. Az M44-esen, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kisérre vezető úton. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soron van útszűkület. Tápió Szentmárton

Útépítése kell számítani, Millér telep után csataszök felé a 3224-esen. Supernatural albumért Carlos Santana több Grammy-díjat is bezsebelt, most a gitárvirtuóz jön és a Maria Maria. Turn up.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elfogták a szolnoki Szabadstrandon próbálkozó biciklitolvajt. Döntetlent játszott a szolnoki labdarúgó csapat. Pisztrán konzerv lett az év strandétele. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Nagyszabású rendezvénnyel várják az álláskeresőket is a váltani vágyókat Szolnokon az Abanovák Agora Kulturális Központban, közölte a Jász Nagykon Szolnok vármegyei kormányhivatal. A térségi munkaerőpiaci eseményen több mint 40 munkáltató jelenik meg változatos állásajánlatokkal. Az érdeklődők közvetlenül a cégek képviselőitől tájékozódhatnak a legfrissebb nyitott pozíciókról és a felvételi követelményekről. A személyes találkozások mellett toborzói tájékoztatók és inspiráló pódiumbeszélgetések is segítik a látogatókat a karrierjük építésében. A szeptember 22-i rendezvényen neves nagyvállalatok és helyi vállalkozások egyaránt kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a munkavilágának legújabb trendjeit és a jövőbeli fejlődési irányokat. A program alkalmat teremt a közvetlen kapcsolatépítésre a munkakeresők és a munkaadók között. A szervezők célja, hogy minél többen találjanak megfelelő munkát a vármegyében. Meg kellett elégednie a döntetlennel a szolnoki MÁV FC gárdájának a harmadosztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi mérkőzésén. A szolnoki együttes a Vasas FC második csapatával lépett pályára itthon. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést. Az első játékrész végén büntetőből lőtték az első gólt, ám a fővárosi ellenfél a fordulást követően egyenlíteni tudott. A találkozó izgalmas hajrájában ismét előnyhöz jutott a Tiszaparti gárda, azonban a vendégek az utolsó percekben újra betaláltak a kapuba, beállítva a 2-2-es végeredményt. A szoljon.hu a vármegye másik csapatáról is beszámolt, a Tiszafüred ebben a fordulóban azonban nem tudott pontot szerezni hazai környezetben, 2-0-ra kikaptak az Ózd Sajóvölgye alakulatától. A pontvadászat folytatódik, a Szolnok jelenleg a harmadik helyen áll, míg a Tiszafüred az utolsó előtti helyről küzdhet tovább. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője. A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: Sürgős vízvédelmi beavatkozásokat végzett el a Zagyván a vízügyi igazgatóság, hogy megmentse a folyó halállományát a rendkívüli szárazság idején. Tájékoztatásuk szerint a szélsőséges vízhiány miatt a vízfolyás középső és alsó szakaszán veszélyesen lecsökkent a víz oxigén tartalma, ami súlyos veszélyt jelent a halakra. A vízminőség javítása és a vízi élővilág megóvására speciális terelőfalakat helyeztek ki a vízbe 2 helyszínen. Ezekkel a műszaki eszközökkel a túlságosan elszaporodott vízi növények, köztük a békalencse és a ruccaöröm feltartóztatását és visszaszorítását végzik a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a kritikus folyószakaszokon különleges apró buborékos és szivattyús levegőztető berendezéseket is munkába állítottak az oxigén hiányos állapot gyors csökkentésére. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a folyó ökológiai állapotát, és minden szükséges intézkedést megtesznek a vízi élőlények védelmében. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki a szolnoki Szabadstrandon próbált meg ellopni egy lezárt kerékpárt. A gyanúsítottat a helyszínen lévő strandolók vették észre és rászóltak, így a tolvaj először elmenekült a helyszínről. Kicsivel később azonban már egy másik kétkerekűvel tért vissza a Szabadstrandhoz, ahol a figyelmes állampolgárok azonnal feltartóztatták a kiérkező járőrök megérkezéséig. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a járművet egy közeli téren találta. A hatóság munkatársai viszont egy széttört lakatot találtak a helyszínen, amit a férfi kézi erővel rongált meg. A bicikli tulajdonosa ekkor még nem is tudta, hogy ellopták a járművét. Amikor a rendőrségen megtette a bejelentést, kiderült, hogy a kerékpárja már megvan. Az elkövetőt a szolnoki kapitányságra szállították, ahol lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség. Egy fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett készíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról. Arról is, akármilyen kis termés is van.
1: Órákig küzdöttek a lángokkal és a hőséggel a tűzoltók Tiszatenyőnél, ahol csaknem 2-3 kilométer hosszan, mintegy 5 hektáron égett a gaz, az avar és a tarló. A rendkívüli forróságban a tűz különösen gyorsan terjedt a teljesen kiszáradt növényzetben. A helyszínen a szolnoki és a kiskunfélegyházi hivatásos egységek közösen láttak munkához, miközben az életjelmentő csoport önkéntesei egy repülőgép is segítették az oltást. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségriasztás idején kiemelten fontos az óvatosság. Hétfőn az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és a gomoly felhőzet a Dunántúl nyugati, északnyugati felén. A napokban újra kánikulában lesz részünk, ma délután 35, holnap 38 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel hajnalban 18-21 fok lehet a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Én pedig Fodor Attila vagyok. A mai napon van a születésnapja Antonio Banderasnak, Rosanna Arquette-nek és Básti Juli színésznőnek. Nálunk a zenei kínálatban a Simple Red, a Halott pénz és a Back to Black is itt lesz, de most Sarah Connor dalát hallgatjuk elsőre. Let's get back to bad boy!
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék! Best
6: FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new diva.

Marad a nyári meleg, időnként kánikulával 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap akár 38 fok is lehet, csak elvétve lehetnek rövid záporok, nagyobb mennyiségű országos csapadék továbbra sem lehet. Napközben napos, időnként felhős idő lesz, északnyugatira fordul a szél és megélénkül. Szerdán alig zavarhatják meg felhők a napsütést. Térségünkben megélénkülhet, erős lökésekkel társulhat majd az észak-keleti szél, a legmelegebb órákban 30 fok lehet. Csütörtökön is tartjuk a 30 fok körüli csúcsokat, ekkor is túlnyomóan napos idő lesz, csak vékony felhő lehet felettünk, csapadék sehol sem várható, ezen a napon sem. A hosszabb távú előrejelzések szerint a hétvégére visszatérhetnek a 36 fok körüli maximumok Szolnok környezetébe is, és a hosszabb távú előrejelzések szerint a jövő hét kedden, szerdán érkezhet először némi csapadék majd a térségbe is. Már is a Back to Black-kel folytatom a hétfőt a szerelembombával a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, akikért a zene szól. Emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért csütörtökön a Volt Camping területén. 16 óra után fellép a Kék Virág trió, ezt követően a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milk Blue, illetve a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Menninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Rigetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-től pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Partitúra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal augusztus 18-en kedden 20.30-tól a Tiszai hajósok terén. Közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TS-e, valamint a szolnoki Rúdsport és Légtorna stúdió. A Szent István napot Abony főterén ünneplik majd augusztus 19-én, 17 órától ott fölép Desperado és Timi, majd este 8 órakor kezdődik Charlie élő koncertje. Jászfényszarun augusztus 19-én, szerdán 20.30-tól fellép a Tankcsapda. A 102.4 Best FM-en a legjobb zenék szólnak most éppen a Halott pénztől majd.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A 4-esen a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszűkület. Az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soronban útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek körös tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé van útszűkület. Gyomaendőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után csataszök felé a 32-24-esen. 86-ban ezekben a hetekben éppen listavezető a Simple Red, mi azonban a 90-es évekből játsszuk tőlük a Something Got Me Started-ot. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es hétfőt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszulétek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hétfő van, úgyhogy Classic House 120.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, ő kapta az értesítést a múlt héten, aki pedig nem tette meg, tegye meg, hogy majd a jövőben elsőként értesülhessen arról, hogyha új mixek kerülnek fel a többi mellé, közé, alá helyett. Mert hogy ez történt a múlt héten is, 5 újabb mix elérhető, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keressétek korábbi nácsítes mixekért, természetesen az újonnan feltöltött mixek mellett is, meg a régiek mellett is, ott vannak a tracklisták.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, amiket kapunk a 0625555155-re, illetve a saját felületünkre, a Best FM Nightshift-re, Instán és Facebookon keresztül, de néha azért őszintén megvan, egy picit úgy érzem magam, mint az ilyen nagy hipermarketekben, hogy ott már júliusban az iskola kezdése volt a kirakva a cuccok. Tehát még van azért a nyárból egy 3 hét, de én értem az izgatottságot, meg a kíváncsiságot, hogy mi lesz majd ősztől, hogy a Nightshift bulikkal mi lesz, dolgozunk rajta, de azért most még én azt mondom, hogy élvezzük a nyarat, jó, amíg még van belőle, és aztán majd, hogyha szeptembertől megint lehet majd velünk havi rendszerességgel találkozni valahol, akkor azt úgy is mondani fogjuk itt is, meg kerülnek fel majd az infók az előbb említett profiljainkra, a Best FM Nightshift Facebook, illetve Instagram profilunkra, jó, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, dolgozunk azon, hogy megint tudjunk rendszeresen együtt bulizni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereire, és addig is, amíg ez megvalósul, addig itt, hétfőtől vasárnapig 6 és 8 óra között mixeljük a legjobbakat az ezredfordulóból.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És egyetlen mondat erejéig még visszatérve arra, ugye, hogy ne siessük el, élvezzük ki a nyarat. Egyelőre még a Nightshift DJ-k egy része is nyaral. Például Lauer Christian is, aki majd most utánam érkezik, szalagról úgymond. Szóval, hogy még élvezétek ti is a nyarat, még a Nightshift lemezlovasok is azért itt-ottam ott nyaralgatnak, de természetesen zene nélkül senki nem hagy itt minket, nem lesz csönd a következő 60 percben sem. 7 és 8 óra között Lauer Christian pakolja majd a legnagyobb klasszik house slágereket. Pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdástárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tele leszünk szigetes fellépőkkel a következő órában. Kylie Minogue 2024-ben lépett fel a szigeten. Coolio 1998-ban adott koncertet a nagy színpadon. A Safri Duo szombaton volt látható, a Morcsiba pedig majd ma lesz. Pár órán belül. És ők mind-mind érkeznek a következő órában. 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségénekeltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, és hogyha nem lett volna eléggé keményre felpumpálva a Pump It alatt a Black Eyed Peasnak köszönhetően, akkor fújjuk tovább, most Danzel jön valami hasonlóval. Pump It után Pump It Up, itt a Best of a legjobb zenék között.

Eszterfem, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 december.

Best FM a legjobb zenék. Hollywoodban elég tágan értelmezik a filmzene kifejezést. Ez a most érkező Da Coolio-tól a Nekem 8 című akcióvígjátékban Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével. Például már csak akkor csendül fel, amikor vége van a filmnek, és elindul a stáblista. De hát gondolom, kellett a jó marketing a filmnek is, meg Coolio-nak is. See you when you get there! Ez jön most itt a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetési júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tud jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos, meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy a mondás tartja, legyél az első, vagy legyél a legjobb. És hát vannak olyan műfajok, ahol a legjobbat meghatározni elég nehéz, viszont az elsőséget ott sem kell nagyon magyarázni. Nálunk két első is érkezik a következő órában. Az első American Idol és az első magyar X-Faktor győztes. Kelly Clarkson és Vastag Csaba is jön. 9 és 10 között itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha már jön a Tong Song, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tangák még maradhatnak elő, meg a fürdőruhák is, meg minden ilyen strandcucc. Érdemes holnap is vízpart mellett tölteni a napot. 32 fokos nappali maximum, kánikula, semmi front, semmi csapadék, semmi szélmozgás, kevés fel.

Best FM a legjobb zenék, megint csak egy dal, ami eredetileg Michael Jackson 2001-es Invincible című albumán szerepelt volna, de neki nem kellett, úgyhogy megkapta Justin Timberlake. You know, rock your body.

Best FM a legjobb zenék. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a két producer Mark Hill és Pete DeVro mellett Craig David lesz a zenekar frontembere és énekese. El is kezdték a közös munkát, 4 dalig jutottak, aztán Craig David szóló előadóként egy másik kiadóhoz szerződött, úgyhogy készülő nagylemezüket kénytelenek voltak más-más énekesekkel befejezni. Így került képbe például az All Saints-ből Melanie Blatt, vagy éppen a most alható Romina Johnson. Az Artful Dodger érkezik a Moving Too Fast-tel itt a Best FM a legjobb zenék között. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos felterhelését. Erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A 2-es blokk a 4-ből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvíz hálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, északára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32-38 fok között alakulnak a csúcsok. Egész héten napos, meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hivatalosan ugye 11-éről 12-ére virradó éjszaka érkeznek be a Perseidák meteorraj a légtérbe, ugye ennek köszönhető az augusztusi csillagulás, de szerintem egyébként már ma este is, hogyha valaki felnéz az égre, akkor láthat csillagokat. Nálunk meg hallhat, jön a Stars és a Simple Red.
2: Ez a Night Shift a Best

Extrafem a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Világ vagy virág, egy betű a különbség, de itt azért zeneileg jóval nagyobb lesz a differencia. Ace of Base, Life is a Flower, aztán Cosmix, Kisvilág.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És még egy óra ebből a mai napból, 11 és éjfél között is természetesen a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek itt a Besten. Mauro Picotto, Komodo, Eminem, Lose Yourself, Robbie Williams, Angels, Rihanna, Umbrella, a sor legelején pedig Jennifer Lopez és a Play érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Beth Lerman filmjeire, gondoljunk csak a Mona Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómeó és Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Heart.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. Zárom a hétfőt, zárom a mai night shiftet. Holnap kedd lesz, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd indítani a keddestét. DJ Hangya fog hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Jön a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen